0: Es ist 20 Uhr.
1: Radio Mora. Átvetműsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól.

0: Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Ez itt újra a Tetszológia, ami műsor a rádióban, a podcasten, az interneten. Én Pintér Ceca vagyok, és akit most vendégül hívtam, az Murányi József Munyi, akit mindjárt bemutatok, de előtte engedd meg, Munyi, hogy elmondjam a nézőknek és a hallgatóknak, hogy Bognár Lacus sem tiltottam ki az adásokból. Ő is velünk lesz folyamatosan, itt van a háttérben, amikor vendég van nálunk, de hogy nem biztos, hogy itt akkor őt látni meg hallani fogjátok, de hogy ő is itt van velünk, tehát ne aggódjatok, Lacus nélkül egy tapottat sem megyek. És akkor úgy kezdem, Munyi, hogyha megengeded, mert hogy van egy bemutatkozó anyag rólad, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én ezt most beolvasom, úgyhogy elnézést kérek, de olvasni fogok, nehogy valamit is kihagyjak belőle, és ez lenne a kiinduló pontunk így a Tetszológiában. Amit még fontosnak tartok elmondani, illetve nem biztos, hogy fontos, de azt érzem, hogy el kell, hogy mondjam. Én nagyon megszerettem Munyit, bár nem találkoztunk sokat, de hogy valamiért van egy olyan fajta kisugárzásod, hogy így hozzád beszéljek, ami felém jön, hogy egyszerűen azt érzem, hogy ömlik felém a szeretet, miközben nem csináltam semmit, csak találkoztam veled, és ez egy borzasztó jó érzés, és hogy ezért is gondoltam, hogy meghívlak ide a Tetszológiába, hogy mesélj a nézőnknek, hallgatóinknak, hogy tanulhassunk abból, hogy hogyan lehet ezt a fajta kisugárzást elérni, már ha ezt el lehet érni nekünk is. Úgyhogy, ha megengeded, akkor bemutatlak, és akkor utána rá is térünk erre a beszélgetésre. Van, aki a könyvekből tanulja meg, mi az a belső béke, és van, aki a legmélyebb szakadékból visszamászva a saját bőrén tapasztalja meg a teljes újjászületést. Munyi útja nem mindennapi. Siket szülők gyerekeként az óvófészek hiányában a természet nevelte. Élete első 30 évében, ahogy ő fogalmaz, ott ártott magának, ahol csak tudott. A lejtő alján végül Franciaország felé vette az irányt, hogy beálljon az idegen légióba. Ám a sors más forgatókönyvet írt meg aznap, elutasították. A hazavezető több mint 1000 kilométeres gyalogos és toppos út vált az ő személyes El Caminójává, ott a teljes kiüresedésben született újjá. Az eszkövező évtizedekben spirituális keresőként járta be lenyűgöző belső útjait, a reiki képzéstől a mély meditációkig, koplaláson és pránatáplálkozáson át, egészen a kézrát ételes gyógyításig és tanításig. 30 évig a pokolban éltem, 20 évig kereső voltam, és még 50 évet élek Istenben. Azóta nem harcolok sem magammal, sem másokkal. A béke beköltözött a szívemben. Ezután most nekem kellett csönd, és hozzád fordulok. Van-e bármi, amivel kiegészítenéd ezt a pár sort, amit felolvastam, mielőtt aztán utána a témákról is bővebben beszélünk? Amit elmondanál magadról?
1: Hát annyival szeretném kiegészíteni, hogy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Mindenképpen is köszönöm neked is, nektek is ezt a szeretetteli invitációt ebbe a poszkádba.
0: Az első, ami nagyon izgatja a fantáziámat, hogy egyből belemenjünk a közepébe, és csak annyit mondd el, ami úgy gondolod, hogy ránk tartozik, hogy amikor azt mondod, hogy 30 évig a pokolba éltem, akkor ez konkrétan mit jelent számodra? Tehát, hogy számodra mi volt a pokol?
1: Hát a tudatlanság. A mély tudatlanság, hogy beleszülettem egy olyan helybe, egy olyan helyzetbe, ahol nem számíthattam senkire és semmire, és önszüketek voltak a szülők is. Ott nem voltak elvárások, hanem csak beleéltem az életbe, de segítség sem nagyon volt, nem hallottak, ha bármi gondom volt, akkor igazából magamra voltam utalva. Mellettem meg kellett felelnem egy külső világba, egy halló világba, kezdjük az óvodánál. Emlékszem egy ilyen szituációra, hogy az óvodába eltűnt egy cipőm, és anyám a maga módján kiverte a balhét. Nyilván ő süket volt, tehát én artikuláltan a hangon balhézott ott bent, tehát én már ott ilyen pici korban is nagyon szégyeltem magam az egész miatt, és ahogy mentünk haza anyámmal az óvodából, mondtam anyámnak, hogy én többet nem megyek óvodába. És azt mondta, jó, és nem mentem többet óvodába. Tehát, szóval ez valahogy így zajlott, és nagyon sokan irigyeltek akkoriban gyerekek, társak, akik voltak, hogy én azt csinálok, amit akarok. És azt hittem, hogy nekem jó, de aztán rájöttem, hogy pont, hogy nem, és nekik jó, akiknek vannak határaik, és megmondják, hogy meddig lehet, és hogy mit lehet, és mit nem. Mert aki határtalanul nő fel, az elveszik a világban. És én elvesztem a világban ebben a 30 évben.
0: Szabad arról tudni, hogy, mert azt érzékelem, hogy te nem tudtál arról, hogy te egyébként, amit csinál, ahol vagy, az úgy nem rendben van, hogy amikor erre ráébredtél, akkor egyszerűen honnan veszed észre, hogy ez egy nehéz időszak, és valamit változtatni kell, és elveszítetted önmagadat, és hogy mit kezdesz ezzel a felismeréssel először, mert hogy én azt gondolom, de ez lehet, hogy magamból indulok ki, hogy ez egy borzasztó nehéz lehet, hogyha nincs olyan körülötted, aki tud segíteni, vagy valahogy kihozni abból, amiben te azt gondoltad, hogy az a természetes, hiszen abban nőttél föl. Tehát, hogy mi történt veled ebben a felismerésben, meg ebben, ahogy fogalmaztál itt, hogy ott ártottál magadnak, ahol csak tudtál, gondolom, akkor ez volt a pokol 30 éve.
1: Hát én nyilván ez egy utólagos felismerés, hogy ott ártottam magamnak, ahol én azt gondoltam, hogy ez így rendben van, ahogy élek, és hát túlélés volt minden. Tehát én is jól akartam járni. Tehát az emberek mindig jól akarnak járni, és ez az egónak a játszmája. Pont ez az, ami eltérít minket Istentől. Hogy túl akarunk élni egy olyan világban, ahol nem lehet meghalni, és ezt most így jelképesen értem, hogy nem lehet meghalni. Tehát így nyilván a testünket lerakjuk, de a lelkünk, a szellemünk az örök, és fölösleges szerintem a túlélésért hajtanunk. Hát visszatérve az alapkérdésre, hogy igen, azt hittem, hogy ez a természetes, és amikor körülnéztem, akkor azt láttam, hogy mindenki hasonlóan él, hiszen hasonlót vonz. Hát én is ugyanúgy tolvajok között éltem. Lehet, hogy más volt, ahonnan jöttek, nem teljesen ugyanaz, de alapjáratban körülöttem is tolvajok voltak. Tehát a tolvajok között érzik jó magukat, a proféták között. Hát mindenki ott van, ahol lennie kell, és nyilván csak azt látja, ahol van, amiben van. Nem fogja föl, hogy van más világ is, hogy van ennél jobb is, vagy lehetne jobb is, mert nem fér bele akkor az életembe más és jobb. És akkor nyilván belesodródtam sok mindenben. 13 évesen már elkezdtem inni, dohányozni. És az a barátom, akivel elkezdtem inni akkoriban, ő már több mint 20 éve nem él. Ő belehalt az alkoholba. Én pedig antialkoholista lettem. Valójában mindenkinek van döntési lehetősége, és mindenki folyton folyvást lehetőségek előtt áll. Még ha nem is tudunk róla, de választunk. Hogy erre menjünk, vagy arra. És ez sokszor nem is tudatosodik bennünk, hanem lehet, hogy csak egy lépés. Lehet, hogy csak egy döntés. Lehet, hogy csak egy valaki mondott valamit. És elindulunk valamerre, és attól kezdve az az út fogja meghatározni az életünket. És valahol azt érzem, hogy bármibe is voltam, mindig szélsőségesen a legmélyre kerültem. És valahogy nem elnyomtak a nehézségek vagy a problémák, hanem mintha leereszkedtem volna az óceán aljára, nagyon nagy nehézségekkel és kínokkal közepette, és így el tudtam rugaszkodni, mivel le tudtam ereszkedni az aljára. És sok ember meg azért nem tud emelkedni, mert nincs honnan elrugaszkodni. Tehát nem engedik meg maguknak azt, hogy leereszkedjenek a tenger fenekére, mert félnek, hogy akkor mi lesz. És bennem nem volt ez a félelem, egyszerűen csak sodródtam, egyszerűen csak működött az életem, és mindig elkerültem a lehető legmélyebb pontra. Tehát én nagyon szélsőséges voltam egész életemben. És gyerekkoromban a szélsőségeim Makó Jeruzsálemhez, tehát hogy nem láttam őket. Most is szélsőséges vagyok, de most, ha innen nézem, akkor a szoba egyik oldala, a másik oldala a szélsőségem. Tehát átlátom, és tudom kezelni. De most is szélsőséges vagyok. És ez a szélsőség, ez sokszor azt mondják, hogy ez nem helyes és nem jó. De attól, hogy nem helyes és nem jó, ez a tény, hogy az vagyok, vagy így éltem. És valahol mindenben van jó, és mindenben van rossz. Hát ebben például a rossz az volt, hogy én nem az emberektől tanultam meg azt, hogy mi a helyes, vagy mi nem helyes. Hát én úgy éltem mindig, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. Hát én eljutottam erre a pontra. De viszont ember nem is mondta meg, és nem is tudta megmondani, de viszont a természet az folyton ráutalt arra, hogy nem jó felé haladok. Tehát, hogy eljutottam a fal végéig, és óriási pofonokat kaptam. Hatalmas szenvedéseket. amiben lehet, hogy sokan belehalnak.

0: ahogy ezeket mondod, ezt már ugye nagyon tudatosan éled meg, és hogy az jött bennem, hogy amikor az emberek nehézséget élnek meg, ahogy te mondtad, tehát lemennek, csak nem mennek le az óceán aljáig, akkor néha azt érzem, hogy ezt így feladatnak élik meg. Tehát, hogy nem azon kezdenek el gondolkozni, hogy kell-e valamit változtatni, vagy valamit másképp csinálni, hanem most itt van egy hatalmas nagy probléma, ezt meg kell oldani, de egyébként az életük nem változik, hanem megoldják azt a problémát, mennek tovább, és akkor utána ugyanúgy találkoznak majd valamivel, amivel megint feladatot oldanak meg. Hogy tudnak úgy lemenni, vagy van-e valami így, hogy ennyi mindent éltél meg? Javaslatod arra, hogy mikor lehet azt felismerni, hogy ez már olyan szinten az alja valaminek, hogy muszáj valamin változtatni, mert különben mindig csak le fogok menni az aljáig, rettenetesen fáj, de hogy alapvetően az alapjaiban nem változik meg sem én, sem az élet, miközben a világ meg olyan, amilyen.
1: Én úgy gondolom, hogy az alapvető probléma ebben a dologban az, hogy az emberek azt hiszik, hogy lementek az aljára, de nem mentek le, hanem túléltek. Hát még mielőtt leértek volna, elkezdtek kapálózni, és elkezdtek visszafelé emelkedni a felszín felé. Ez a túlélés.
0: Van valami konkrét példa erre, vagy bármi olyasmi? Akár a saját életedből, hogy milyen az, amikor lemegyek az aljára, és visszarugaszkodok, de milyen az, amikor csak túlélek.
1: Hát a saját példámból tudnék erre nyilván reflektálni, mert abból van megélésem. Most visszatérve, akkor mondok egy példát, hogy én leértem mondjuk az egyik életem, az életem egyik részében a tengerfenéken, mert többször meghaltam ebben az életemben. Hát mondhatom, hogy talán háromszor. Hát háromszor elrugaszkodtam lentről, és ilyenkor új életet kezdtem, mintha egy teljesen új ember lennék. Amikor kimentem a francia idegen légióba, akkor azért mentem ki, mert úgy éreztem, hogy nem tudok férfi lenni, nem tudok apa lenni, nem tudok ember lenni. És ez egy házasságban volt, és két csodás lányom van abból a házasságból, és bennem az volt, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a lánykáknak apára és anyára van szüksége ahhoz, hogy egészségesen nőjenek fel. Tehát azt láttam, hogy nem vagyunk mi se egészségesek, de erőlködtem valahol, ez a szívembe ott volt, hogy muszáj apával és anyával. Tehát, és ehhez ragaszkodtam. És nem működött sehogy, és ilyen sevelet se nélküled, bántottuk egymást, és azt ismertem fel, hogy ezek a gyerekeknek sokkal rosszabb, ha én ott vagyok, mintha nem vagyok ott. Mert nem tudok úgy viselkedni, ahogy kéne. Egyszerűen nem tudok férfi lenni, nem tudok apa lenni. És akkor úgy döntöttem, hogy ez egy utolsó mencsvár volt, hogy akkor kimegyek a francia idegen légióba, mert úgy gondoltam, hogy harcolni azt tudok, egész életemben harcoltam. És hát mondom, ha nem tudok apa lenni, nem tudok férfi lenni, akkor legalább ott majd valahogy pénzt keresek. Azt a pénzt én majd félrerakom a lányaimnak egy bankszámlára, és hogyha nem is tudtam apa lenni, nem is tudtam jelen lenni az életükbe, akkor is legalább majd ott a bankszámlán talán értékelik, hogy mégis az apjuk voltam, hogy gondoltam rájuk, vagy. Mert nem tudtam kifejezni azt, hogy szeretem őket. Mert bármit tettem, az mindig rosszul sült el, hiszen nem voltak olyan mintáim semmilyen, amitől szeretetbe érezhettem volna magam, vagy tudtam volna, mi az, hogy szeretet. Hát azt hittem, hogy tudom, de belül éreztem is, de nem tudtam kimutatni, és mindig kudarcot vallottam, amikor megpróbáltam kimutatni. Na és épp ezért, amikor ők elutaztak sátorolj új helyre, mert akkor párom az odavalósi volt a gyerekekkel, én meg otthon maradtam, egy hétre mentek el, és akkor gondoltam, hogy akkor én kilépek ebből az egészből, és elmegyek Franciaországba az idegen légióba, úgyhogy nem mondtam el nekik. És egy barátom vitt el autóval, és egy másik barátom szintén hozzám szegődött, ugyan hasonló dolgok miatt, és kimentünk. Alig akartak befogadni, Strasbourgba mentünk egyébként, francia-német határoláros, és nagy nehezen beengedtek, akkor levetítettek egy filmet a légióról, magyar szöveggel, ahol tulajdonképpen mutatták, hogy itt mire számíthatunk nagyban alakban, és hogy akarunk-e maradni. És elmondtuk, hogy persze. És akkor rá egy órára haverommal engem is elvittek egy sötétebb helységbe, ahol szemkontrollvizsgálat volt. Ugyanúgy, mint itt nálunk, tehát le kellett olvasni számokat, etiket, stb. De a srác, akivel voltam, ő szemüveges volt, és a szemüveg nélkül semmit nem látott szinte. Őt kirúgták. Akkor engem bent tartottak, rá egy órára átvittek megint egy másik helységbe, jött egy felcser, és egy fogkartont rakott le az asztalra, és mutatja nekem, hogy nyissam ki a számot, és belenéz a számba minden műszer nélkül, és hát amalgánosak voltak a fogaim, és ott Franciaországban nem volt amalgántő, és csak fehér tömés. És belenézett a számba, és mutatja, hogy 3 fog lukas. Hát amalgám volt benne, még nem műszer, csak úgy belenézett, és látta, hogy fekete. És akkor mondom, nem, na, be van tömve, mutatom, de nem, nem, és akkor ott összebalhéztunk. Aztán ők többen voltak, és kidobtak. Kidobtak a francia idegenlégióból. Akkoriban mindenkit, bűnözőket, mindenkit befogadtak, és hát éven utána elküldték őket Afrikába, vagy bárhova, kiküldetésbe, vagy valami, hagyták meghalni őket. Engem nem. Nyilván akkor nem értettem, és ahogy kidobtak a légióból, a lécsön ott elvesztettem az eszméletemet. Nyilván lelkiekben teljesen szétestem. Mert ez volt az utolsó, amitől még embernek vagy férfinek éreztettem volna magam, hogy a lányaimnak megteremtem az alapokat. És ezt is elvették, úgymond. Tehát én akkor így értem meg, hogy ezt elvették tőlem, ez az utolsó lehetőséget is. És elvesztettem az eszméletemet, és nem tudom, szerintem több mint egy órán keresztül ott voltam magamon kívül. De olyan érzés volt, hogy nem tudtam lekönyökölni, nem tudtam letámaszkodni sehova, mint ha kilőttek volna az univerzumba, és csak lebegek. Itt teljesen szétesett. És amikor magamhoz tértem, akkor megfordult a fejembe, jó, akkor most mi? Hát érdekes módon egész életemben soha eszembe nem jutott az, hogy öngyilkos legyek. Pedig szerintem nagyon sokszor megtehettem volna, tehát voltam mindig olyan helyzetben, nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy már kilátástalan volt, és most se jutott eszembe, de ha ilyen lettem volna, szerintem ott a lépcső 3 öngyilkos leszek egymás után valószínűleg, de nem jutott eszembe, hanem ez az a pont, mert az én életemben legalábbis az egyik ilyen pont, amikor az ember leér a tenger fenekére. És csak egyszerűen csak fekszel a tenger homokján, a legmélyén, nem mozdulsz, és nincs semmés. És egyszerűen csak egyé válsz a tengerrel, az óceán, a homokkal.
0: Megengeded magadnak itt, hogy akkor itt most ez van. Tehát, hogy nem agyalsz rajta, és a többi, mert
1: eljutottam
0: hogy,
1: oda, nincs. Így van, eljutottam oda, hogy itt nincs más. Itt ez van, és hiába erőlködök, már nem volt bennem se ítélet magam felé se semmi. Tehát minden eltűnt. Egyszerűen minden eltűnt. És akkor ehhez hozzá jött, nyilván nagyon szépen kiegészült azzal, hogy haza kellett valahogy jönni. Nyilván se autó, se pénzem nem volt, se ételem, semmi. Azt sem tudtam, hogy honnan jöttünk, mert aludtam, hajnalba értünk oda, aludtam, nem láttam, hogy honnan jöttünk be, és már mindenki elment, akkoriban már még nem volt mobiltelefon se, tehát nem lehetett senkit így úton érni, mint most például bárkit, bármikor. Na és hát teljesen magamra voltam utalva egy olyan helyen, ahol én azt hittem meg tudom értetni magam, de bárkivel beszéltem, nyilván egy magyar, ő francia, de nekem kínai volt. Tehát senkit nem értettem, és ők se engem. Tehát teljesen egyedül maradtam, és akkor így, jó, mondom, akkor most akkor mi? Bókláztam mindenféle, akkor nem találtam meg a srácot, először arra gondoltam, hogy megkeresem, de őt már nem találtam, akit előttem rúgtak ki. Aztán nagy nehezen megtaláltam az autópályát, nem tudtam, merre van Magyarország. És néztem a kiírást, egy kicsit németes hangolású volt a kiírás, hát mondom, akkor biztos erre van a német határ, tehát egy logika alapján. És a leálló sávon elindultam az autópályán, tehát nyilván nem mertem máshol menni, mert mondom, biztos, hogy eltévedek. Tényleg oda értem a francia-német határa, és ott egyből azt mondták, hogy paszport, nem mondom, segítséget kérek, de hát nyilván ott sértettek. Megnézték az útlevelemet, és akkor elengedtek, és nézték, hogy melyik autóba szállok be. Én meg átsétáltam a határon, és hát a leállósávon gyalogoltam Németországon keresztül hazafelé. És akkor elkezdtem stoppolni, nyilván egész jó stoppom volt, úgyhogy 3 nap alatt értem haza, úgyhogy nem ettem, nem aludtam minden benzinkútnál, hogyha gyalogoltam, vagy megállt az autó. Úgy ittam egy kávét, egy márka volt egy kávé, arra emlékszem, tehát 100 márkám volt összesen, már akkor se volt ez nagy pénz. Egy márka volt egy kávé, tehát kávét ittam minden benzinkútnál, megvettem egy doboz Marlborót, akkor így dohányoztam, azt szívtam, de nem ettem semmit, nem aludtam, nem fürödtem, tehát így jöttem végig. És ez volt az én elkáminom. Tehát így utólagosan így visszanézem. Nyilván nem tudtam beszélni az emberekkel, se ha föl is vettek, mert nem értettük egymást. Úgyhogy így be voltam fordulva magamba, de érdekes módon csend volt benne. Tehát nem volt miről gondolkodnom.
0: Igen, ez jutott eszembe, hogy járt-e valami a fejedben, vagy csak az volt, hogy hazaérek.
1: Nem volt miről. Nem volt miről. Tehát minden eltűnt. Tehát ezt hívom én annak, amikor az ember leérkezik a tenger aljára, már nincs semmi, nem erőlködsz, nem akarsz, nem, semmi. Hanem egyszerűen csak, csak vagy. Az vitt, hogy haza. De közben nincs gondolat. És volt, hogy sötétedés előtt nem vettek föl, és akkor egész éjjegyaló voltam. Csak ilyen szerpentines utakon mentem, csak a leállósáv vonalát láttam, mert sötét volt. Volt, hogy ilyen farkasok üvöltöztek mellettem, de nem volt bennem egy deka félelem sem, meg semmi, hanem egyszerűen csak jöttem, és nem érdekelt semmi. És akkor hazaértem, és ami érdekesség volt, hogy majdnem több időbe telt, amikor bejöttem Magyarországra a határon, onnan Pécsre hazaérni, mint odáig eljutni Strasbourgba. Tehát, hogy Magyarországon szinte senki nem akart felvenni. Hát ez is egy érdekes dolog volt. Ez meg egy visszautalva a magyarságra, hogy mennyire kiölték belőlünk a vendégszeretetet, meg azt odafigyelni a másikat, meg stb. Tehát, hogy akkoriban meg aztán főleg ez a nagyon vasfor elv működött, ez a csak nekem, csak most, csak én, és hogy jól járjunk,

0: Na, aztán azért hazaértem, és földszinten laktunk. Bemásztam, belöktem az erkélyajtót, mert tudtam, hogy rossz a zár, mert hogy a kulcsot bedobtam, mielőtt elmentem. És a család meg se tudta, hogy én elmentem, mert ők egy hétre mentek, én meg 3 nap múlva hazaértem. Jó is, hogy nem mondtam el nekik, hogy mire készülök. Na és gyakorlatilag nagyon érdekes volt, mert attól kezdve elindult egy másik élet. Meg kellett történnie ennek a Franciaország, ennek az idegen légónak, és nyilván én nem így terveztem. Mert ha most így visszagondolok, akkor én úgy terveztem, hogy belépek a francia idegen légóba, és engem nem érdekel, ha ölnöm kell, csak fizessék meg, és hogy a lányaimnak félre tudjam rakni azt a pénzt. Nyilván ezen a szinten voltam. És gyakorlatilag egyáltalán nem érdekelt ez, hogy mit kell tennem, csak sok pénzem legyen, és azt mind félre rakom. Nem kellett nekem a pénz, tehát engem nem érdekelt a pénz, hanem hogy nekik segítsek, hogy nekik bizonyítsa. Megbizonyítani akartam szerintem, hogy vagyok valaki. Na és az élet nem engedte ezt meg. Nyilván most már értem, hogyha most én harcárán és gyilkolással szerzek pénzt, és azt odaadom a gyerekeimnek, ezzel öntöttem volna jót. De akkor én ezt nem láttam, és nem értettem. Nagyon erőlködtem egész életemre addig is. Több mint 10 helyen laktunk albérletben. Albérletről albérletre mentünk gyerekekkel mindennel, és nagyon nehéz volt. Én törekedtem dolgozni, meg törekedtem pénzt keresni, de mindig kihasználtak. Mindig lehúztak. Felajánlottam magam, és akkor hétvégeket dolgoztam, úgyhogy nem fizettek. És közben meg nem voltam a gyerekeimmel. Közben meg nem voltam otthon. De azt hittem, hogy én jó ember vagyok. Szóval teljesen így félre voltam csúszva. És akkor, amikor visszajöttem utána, megkeresett a boltfőnököm. Egy edzőteremben dolgoztam teremedzőként. És megkeresett a boltfőnököm, és mondta, hogy menjek vissza dolgozni. És mondta, hogy hát én szívesen visszamegyek, de ennyi pénzért nem megyek vissza, amennyit ő fizetett. És akkor 3-szor annyit fizetett. Tehát ilyen addig az életemben nem fordult elő, hogy engem megkeresett volna valaki, és több pénzt adott volna csak úgy. Tehát én ezért harcoltam, hogy ez legyen. Hogy legyen munkám, és többet keresesse. És attól kezdve, hogy hazajöttem, meg ezek elém jöttek, és elkezdtek értékelni.
1: Tudom, hogy bizonyos dolgok megfoghatatlanok, de hogy tudsz-e valami olyasmit mondani, ami miatt szerinted ez, tehát hogy annyira elengedtél mindenféle akaratot, küzdést, hogy hagytad, hogy történjen, ami történik, és hogy emögött van valami olyan hit, vagy akkor voltál, vagy történt-e bármi olyasmi, ami szerinted, hogy mi a véleményed, ami miatt ez kialakult, hogy most hirtelen elkezdtek keresni,
0: nem, szerintem.
1: Szerintem
0: jobb, ha nem erre megyünk, hanem arra, hogy miért nem működött az életem. Tehát ne arra megyünk, hogy miért kezdett el működni. És szerintem, hogyha erre reflektálok, hogy miért nem működött, akkor megértjük azt, hogy miért kezdett el működni utána.
1: Akkor kíváncsian várjuk, miért nem működött az élet szerinted neked?
0: Azért, mert túl akartam élni. Azért, mert féltem. Azért, mert nem volt hitem. Azért, mert bizalmatlan voltam. Azért, mert ki akartam csiszolni a szeretetet másokból, és majd akkor én is szeretek. Hát minden fordítva volt bennem bekötve akkor. És amikor ezt úgymond ezektől a tévhitektől megszabadultam azáltal, hogy kiüresedtem, ezáltal, ami eredetileg belém volt kódolva, a szeretet, az elkezdett működni. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy az embereknek most az a problémájuk, hogy gondolnak valamit, és erőlködnek abban, és jók akarnak lenni, és el akarnak érni dolgokat. De úgy gondolom, hogy amíg ebben vannak, addig nem engedik magukat meghalni. Tehát nem tud kipucolódni belőlük mindez, mert ők ezt jónak gondolják, ami van bennük. És nyilván van is benne jó, tehát nem mondom, hogy nem, de keveredik egy csomó rossz alappal.
1: És szerinted hogyan nem lehet harcolni úgy önmagunkkal, hogy amikor nem biztos, hogy szeretjük azt, ahol éppen tartunk?
0: Na most ahhoz, hogy az ember helyesen lásson, az első az, hogy elfogadja a helyzetét, és elfogadja önmagát olyannak, amilyen. Amíg ez nem történik meg, addig képtelenség jó útra terülni. Mert és
1: ebben valami
0: rossz alapokra építünk.
1: És ugye ebben van valami gyakorlat?
0: Ha megnézed, akkor a példák általában onnan jönnek, hogy valaki meghalt, fizikálisan meghalt, és visszaküldték, és teljesen megváltozik az élete. Tehát olyan, mintha lenullázták volna. És nem tudja megmagyarázni, csak olyasmit tapasztalt, látott, megértett, amitől el tudta engedni mindazt a, bocsánat a kifejezésre, szart, amit jónak gondolt.
1: Arra van valami tippet, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy már akkor a szar, hogy ellepettet el kéne engedni, vagy bírjuk egészen addig, amíg meg nem fulladunk, ha már...
0: De szerinted ezen kéne gondolkodni, hogy hol tartunk?
1: Nem tudom, tehát azért mondom, mert én biztos magamból indulok ki, meg a saját hiányosságaimat vélem felfedezni, és azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert hogy tényleg ez van bennem, hogy meg kell élnünk valami akkora nagy szart, hogy tudjunk választani, vagy tudjunk valamit változtatni, vagy annyira szét kell esni, vagy hogy útközben is tudok valamit látni, hogy ez most már olyan, hogy most már valamit tenni kell.
0: Én elmondtam a példámat. Azt a példámat, hogy honnan tudtam meg, hogy váltás volt az életemben, hogy mikor haltam meg. És a halál az valahol mindig úgy néz ki, hogy befejeződik a régi, és kezdődik egy új. És ezt nem te szándékosan csinálod, hanem egyszerűen megtörténik. Tehát nézd meg, ha valaki, most ha hiszünk a reinkarnációban, és ha valaki lerakja a testét, és utána újra születik, emlékszik az előző életére? Nyilván nem, törlődve van. Ezt hívjuk úgy, hogy belehalt az előző életébe. Hát nyilván hozunk át emlékeket, meg hozunk át, mivel hogy a karma dob be minket a következő életbe. Tehát az okokozat. És valójában mi választjuk ki azokat a családokat, ahova leszületünk. De most erre mondhatná azt valaki, hogy hát nekem alkoholisták voltak a szüleim, mert hülye vagyok én, hogy őket választottam? Hát ekkora hülye csak nem vagyok. Hát most nyilván nem az egónk választja ki a szüleinket. Mert itt az ego mondja, hogy csak nem vagyok ilyen hülye. Ez az ego, aki túl akar életni engem. De itt nem erről beszélek, hanem én a tudatosságról beszélek, én a lélekről beszélek, aki tisztán lát és érzékel, és tudja, hogy én hol tartottam az előző életemben, hogy miért vállaltam ezt az életemet, hogy mit kellett volna megélnem, és ennek ellenére mit éltem meg, mert nem emlékeztem vissza, és ebből kifolyólag a vonzás törvénye alapján bevonzom azt a családot, azt a következő életemet, ahol, még hogyha alkoholisták is, ahol a legtöbbet kaphatom ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy mi a szeretet. És nyilván ez egy hosszú út és egy szenvedős út, és nyilván sok-sok életet elpazarlunk avval, hogy azt gondoljuk, hogy azért születtünk le, hogy boldogok legyünk. Mert de ez most ne érts félre, mert ezért születünk le, hogy boldogok legyünk, csak éppen kimaradt valami, egy információ, hogy ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz én nekem bocsánatot kell tudnom kérni, vagy meg kell bocsájtanom, vagy önzetlenül kell tudnom szeretni. Mert most nálunk a szeretet az üzlet. Mi üzletből szeretünk, tehát ez azt jelenti, hogy én azért szeretlek téged, mert olyan jó veled beszélni, mert te figyelsz rám, mert te vagy az egyetlen ember, aki meghallgatsz, mert veled jó együtt a szex, mert, és akkor sorolhatnám, mindig van miértje a szeretetünknek, és ezt hívom én annak, hogy a szeretet üzlet. És a mai társadalom erre épül, hogy azokat szeretjük, akikből profitálunk. És nagyon csonyán hangzik, de ha megnézed a családon belül is, veszekednek, mert hogy nem tetted meg nekem ezt és azt, és van, hogy évekig nem beszélnek ezért egymással. Tehát nincs szeretet. Mert a szeretet az nem erről szól, hogy mit adtál, vagy mit adsz, vagy mit nem adsz.

0: Erre van egy olyan példám, van valaki, aki hazamegy, és azt mondja a párjának, hogy én téged nagyon szeretlek, és meg tudnék halni érted, mindent lehoznék neked, a csillagokat, minden. Erre a lány azt mondja, hogy hát be kell vallanom neked valamit, hát megcsaltalak a szomszédpistával. Takarodj innen, menj a francba, ne is lássalak. Hova lett az az előbbi szeretet, amikor meg tudod halni érte, és lehoznál csillagokat? Hova lett? Egy pillanat alatt. Egy információ elég volt, hogy ne szeresse. Hol van a szeretet? És akkor most a másik példa, hogy ha nekem azt mondja a párom, amikor hazamegyek, hogy figyelj, nem szeretnék már veled élni, mert nem érzem jól magam veled, hanem mással szeretnék. Nyilván ez nekem fáj, tiszta sor. Lehet, hogy nem esik jól. De azt fogom mondani, hogy azt kívánom, hogy légy boldog. És elengedem szeretetben. És nem akarom visszacsábítani, nem teszek ki meg mindent azért, nem fogom megölni a srácot, akivel elmegy. Mert ő úgy döntött, hogy már nem velem akar élni. Tehát hiába teszek meg mindent, az ő érzései ettől nem fognak megváltozni. És tiszteletben tartom. Miért tartom tiszteletben? Azért, mert szeretem. Mert szeretem annyira, hogy nem magamat nézem, nem a saját érdekeimet nézem, hogy nekem jó legyen, hanem őt szeretem, és azt akarom, hogy ő boldog legyen. És ha nem velem boldog, hát akkor nem velem éljen. Ez nekem fáj, nyilván, de szeretem, és ezért elengedem őt. És azt kívánom, hogy boldog legyen. És a fejemben is azt kívánom, nem csak ezt mondom, és azt mondom neki, dögölj meg a gondolataimba. Hanem a gondolataimba is arra gondolok, hogy remélem boldog lesz. Hogy remélem jól döntött. Na, a szeretet ez. Vagy messze vagyok ahhoz, hogy énekkel példálozok, de hogy a mesteremet idézem, akit itt van most is, Jézust idézem, amikor keresztre feszítették, és azok az emberek, akikre segített, akiket tényleg tanított, és keresztre is nem álltak ki mellette, és bántották, leköpték, megalázták, stb. Tényleg a legnagyobb szenvedéseken ment keresztül, míg el nem jutott a testi halálig a kereszten, és az utolsó pillanatban mit mondott? Hogy Istenem, ne figyelj rájuk, nem tudják, mit cselekszenek. Tehát, hogy még az utolsó pillanatban is felmentette az emberiséget. Vajon melyik ember képes erre? Hát én egyet tudok mutatni, és senki más szerintem. Tehát, hogy ha valaki elvesz tőlem 5 forintot, akkor már köcsög.
1: És sőt, azt gondolom, hogy már akkor is, hogyha csak a fejébe megfordul, de még elsövette már a
0: köcsög. Így van,
1: tud lenni.
0: Így van. Tehát, és még nem is bántott tulajdonképpen. És hogy Jézus mind ment keresztül, és ezek mellett, és ezek után még azt mondta, tehát felmentette az emberiséget. És most itt van a földben, a földi létben, szellemi létben, itt van velünk, és egész addig itt van, amíg az utolsó ember ki nem emelkedik. Nehéz szavakba önteni. Említetted a bemutatkozómban, tudod, hogy 30 évig a pokolban éltem, 20 évig kereső voltam. Ez a 30 év, ez nyilvánvaló, hogy a szenvedés. És akkor ez a francia idegen légióval lett vége. Tehát ott kiléptem ebből, és nagyon érdekes, csak ezt szeretném egy elmondani, hogy a semmiből odajött hozzám egy srác az edzőterembe, és azt mondta nekem, hogy figyelj, az apukámhoz reiki mester tanár, és most hétvégén tart majd egy kurzust, egy reiki tanfolyamot, hogy eljössz-e. És én azt mondtam, hogy igen, de azt se tudtam, mi az. Fogalmam se volt. De azt kellett mondanom, hogy igen. Elmentem, és olyan dolgokról beszéltek 2 napon keresztül, hogy nem értettem semmit. És a végén beavattak a reiki energiába, és volt egy megtapasztalási rész, és azt mondták, hogy megkérdezték tőlem, hogy van olyan fájdalom a testemben, vagy bárhol. És akkor én mondtam, hogy a vállam az fáj, és azt mondják, hogy jó, hát akkor ragd rá a kezedet a válladra, és hívd le az energiát. És így figyeltem, és azt éreztem, hogy elkezd fájni a vállam kegyetlenül. És mondom, hogy fáj. És azt mondják, igen, mert a reiki felerősíti a fájdalmat, és utána majd kiváltja. És vártam, és egyszer csak eltűnt a fájdalom. És elkezdtem keresni, és nem találtam. És ott valami olyanra döbbentem rá, tehát ez egy akkora élmény volt nekem, hogy én hol voltam eddig? Hol éltem eddig, hogy én ilyenekkel nem találkoztam 30 éven keresztül? Érted? És annyira megérintett ez a dolog, hogy én attól kezdve éjjel nappal reikiztem. Vagy magam, vagy valami állatot, vagy embert, vagy akkoriban én ezt felvállaltam, és amikor valakinek valami baja lett az edzőteremben, és

0: nincsen ingerenciád, de nincsen kapcsolatod hozzá, nincsen semmi, amiért észrevedd. Tehát az ember csak azt teszi észre, amivel tud kapcsolni, hát hasonló-hasonlót vonz. Ez a rezgés, a vonzás törvénye. És egyszerűen szelektíven látjuk az újságot, tehát nem látunk mindent benne. És ugyanígy az életünk is ugyanígy zajlik, hogy nem veszünk észre egy csomó mindent, hanem egyszerűen szelektíven éljük az életünket, és csak azt a szintet éljük, ahol éppen tart a tudatosságunk. És a mai világ az sajnos azon kívül semmit nem változott, hogy valamikor íjjal kezdtük, és most atombombánál tartunk. De a lényeg ugyanaz, sokkal gyorsabban el tudjuk pusztítani magunkat. És ezt hívjuk fejlődésnek.
1: Azért, ha lehet, akkor nem ezzel a mondattal fejeznénk be a mai podcastet, persze, hanem egy ilyen záró kérdést, ha megengedsz, amilyen az van a fejemben, hogy én bízom benne, hogy itt vannak azok az útkeresők, akik azért szeretnék megtalálni azt a fajta szeretetet, vagy azt a fajta belső békét, amiről itt beszélünk általában a tetszológiában. Tudsz valamit mondani ezeknek az embereknek, hogy ha ezt így meghallgatták, akkor így mi lenne az első pici lépés holnap, amit meg tudnak tenni azért, hogy e felé az irányba tudjanak menni?
0: Nem kell sehova menni, hanem csak legyen ott, ahol éppen van. Érkezzünk meg, akkor is, ha nem tetszik. Ha nem tetszik az, ahol éppen vagy, ez a tegnapodnak a következménye, ahol ma vagy. Tehát vállald, és ne told el, mert ha eltoljuk azt, ahol éppen vagyunk, akkor karmát csinálunk magunknak, és csak halmozzuk a problémákat. Tehát el kell hinni azt, hogy minden, amit te tapasztalsz az életedben, az érted van. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. De érted van. Sokszor nem egyértelműen, de analóg nézve, vagy bárhogy rájössz arra, hogy mekkora kapcsolat van az életed, és a között, ami történt körülötted az életedben. Tehát én azt mondom, hogy ne keressünk, mert aki keres, az sose talál. Ez olyan egy kicsit, mint amikor két hal beszélget, és azt mondja az egyik hal, hogy figyelj, én az egész életemet feláldoztam, hogy megtaláljam a vizet. Egyszer biztos nem fogom találni. Érted? Tehát fölösleges keresnünk a vizet. A szeretet az élet alap. Enélkül nem működik semmi. Azt kell észrevenni, hogy mit terítettünk rá erre a csodás fényre. És ez csak úgy derül ki, ha elkezdünk jelen lenni, ha elkezdjük azt megélni, ami éppen van, és nem másokra terelni a felelősséget, meg hárítani a dolgokat, mert velem történik, hanem törekedni, megérteni, és tartani a hátunkat mindazért, amit mi tettünk, még akkor is a fáj, akkor is a nehéz, és egyszerűen csak egyre tudatosabbá válni.
1: Hát, azt tudom mondani, hogy hálásan köszönöm. A magam részéről azt tudom mondani, hogy órákig hallgatnálak még téged. Ha nyitott vagy rá, akkor még meghívlak, mert egyébként rengeteg kérdésem van még, amit nem tettem föl, vagy megkérdezzük a hallgatókat is, hogyha nyitottak, akkor szerintem még találkozunk veled. Én biztosan. Hálásan köszönöm, hogy elfogadtad, és itt voltál velünk, és nagyon szépen köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak is a figyelmet. A Tetszológia podcastet a YouTube-on és a Spotify-on két hetente szerdánként hallgathatjátok, a Rádió B-s műsorait azt hétfőnként két hetente este 9 órától, és ezen kívül a Felsőpólyai Rádió Móra műsorai között is megtalálhatok bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára találkozunk. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen! Sziasztok!